Hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem, hát, nem